0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 4-e péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, absziszos templom a 6. századtól már négykaréjossá testesedett a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikuszává választottak. 3. Tördát király 301-ben államvallásá nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocidiumra emlékezteti.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Váradi Gábor festőművész magát úgy határozza meg, hogy lélekfestő vagyok. Az Ózdon élő művész életében számos rossz dolog történt, de ahogy mondja, mindig vágyott a boldogságra. A viharfelhők elvonultak a háza felől, így az alkotásaiban és a magánéletében is új korszak kezdődött el. Családja, szerelme és barátai révén elég inspirációt kap arra, hogy megújult erővel alkosson, amely a vásznon a derűs színekben és a lélek békességének alakjában jelenik meg.
2: Én lélekfestőnek tartom magam, mert én úgy gondolom, hogy a romantika kell az embernek.
1: Mondja Váradi Gábor festőművész.
2: Kell a bohémság is, meg kell a komolyság is. Ne szálljunk el önmagunktól. Se így, se úgy, de ne is alacsonyítsuk le magunkat, a tudásunkat se. Hogy kell ehhez tudás? Hogy ne kéne?

0: én gyerekkorom óta ezt csinálom. De én annyit rajzoltam, annyit festettem, annyit olvastam, annyit gyakoroltam.
1: Honnan jött ez neked, ez az egész? Hogy, hát nem nagyon láttál te még festőművész gyerekkorodban.
0: Senkit nem láttam. Hát az anyai ágon a zenészek voltak az élet, és jó zenészek voltak, szépen énekelt az anyám. Elmentünk egyszer Miskolcra, kiállít, iskola vitt. És akkor ott lettem én szerelmes a festészetbe, egy múzeumban, a nagybőgős. Csellózott, piros ruha, szép, fehér lábak, és azt tetszett. És azt mondtam akkor ott, hogy én biztos, hogy festő leszek. És akkor én nekem onnét az utam minden oda vezetett, mint Rómába.
1: Hittek benned a szüleid, a tanáraid?
0: A egyedül anyám, aki írni olvasni nem tudott. Gyakorolj, fiam, csinálják. Az ő tiszta nézése, az ő szinte szeretete. Hát a büzék gúnyoltak a testvéreim, meg a...
1: Mennyi testvéred volt?
0: 4.
1: Megnősült, jöttek a gyerekek. Mennyi gyerek született neked?
0: 77. október 1-én esküdtünk, és akkor sorba jöttek a gyerekek, mondjuk elég nagy kor különbségekkel, mert a legnagyobb az most 47, a legkisebb meg 22, úgyhogy eléggé...
1: Két fiú, két lány.
0: Két fiú, két lány, igen.
1: Unoka mennyi van neked, Gál?
0: 3.
1: 3 unoka
0: van. Van a Dábel, aki 21 éves, meg a két lány unokám, az egyik 10, a másik meg 6.
1: Legutóbb,
0: de ők kint élnek már a Németben.
1: Németországban, igen. De a legutóbb őket megfestetted a lány unokám.
0: Igen, igen. Örömömre, meg a családnak az örömére, mert hát jó pillanatok voltak ezek, úgyhogy...
1: Szívesen fested meg a családtagokat, vagy ez kell az ehhez is valami...
0: Nem. Ha nincs meg az a motiváció, amit úgy hívnak, hogy belső szeretet, akkor valószínű, hogy inkább nem vállalom be. Most ez a két lány még soha nem bántott se szóval, se tettel. Örömmel tettem a dolgomat. Nagyon szép lett.
1: Soha a feleségeddel mennyi időt éltetek együtt?
0: 41 évet. Nagyon nagy trauma volt nekem, hát még most is, úgyhogy alapvetően 41 évet nem lehet csak úgy kitörölni az életedbe a gyerekeid anyja.
1: Amikor meghalt a feleséged, nagyon magad alatt voltál. Gondoltál, hogy valaha így rendeződik az életed és újra boldog leszel?
0: Dehogy gondoltam, hogy ma inkább arra vágytam, hogy minél hamarabb menjek.

0: elkülmesélem. Ez a keret, nem tudom, hogy ki vette észre ezt a keretet. Mentem be a konyhába, mert én a konyhába festettem mindig, és akkor ez a képkeret a fejemre esett. Ma Jézus képpel együtt. Hát elestem. Ez még rám esett. Ez tényleg így volt. Semmi ez így nincs benne, tényleg. Á, jó Isten, mondom, mi baj van? Mi beakta a fejbe? És akkor el kellett gondolkodnom, hogy innét kezdve valami kezdenem kell. Még úgy mondani. És akkor onnét kezdve folyamatosan mentem kifelé a problémából.
1: Ilyen te Ózdon születtél. Hogyan kerültél ide Budapestre?
0: A feleségem mikor meghalt, eléggé lezűdött állapotba kerültem. 2 évig tartott ez, azt mondtam, hogy elég. Ebből romlott életből nem találtam életemnek a célját. Hát nem is erre vágytam sose. De valószínű, hogy ezt meg kellett tapasztalnom, át kellett élnem.
1: Van nem csak Ózdon, hanem itt is alkotsz.
0: Berendezkedtünk úgy, ahogy még most engedi az erő, a pénz, jobban mondva nem az erő, a pénz, mert itt is megvenni ecseteket, pásztokat, sok minden áll van, nagyon jól lehet dolgozni. Csak én nem szeretem a panelt. 2 hét után jön nemese, de már mondja, hogy már panelbeteg vagy, az vagyok, drágám, mondom, én már megyek Ózdra. Nem tudom elfelejteni Ózdot. Mert ott születtem, ott van minden gyökerem. 1 hét alatt ez a legújabb képen, a 93-as Szentlélek című képen. Ugyanaz a felépítés, csak hogy mennyit változik 30 év alatt. Ott akkor törökmezőn festettem meg, és tele feketével. Feketé, és akkor kék. Szóval sötét kép volt, nagyon sötét. És akkor a Tamás, ő akkor parlamenti képviselő volt,
1: Péli
0: Tamás, jött hozzám, leült a fűre, őle, mellém, leültem, meg nem szól, hát mondom, szólalj már meg, mondjál valamit. El is hozzá egy üvegszerű Szilvánit. Ott volt a büfő, ott elte, hoztam neki, és akkor felállt, azt mondta, hogy kezet fogod, most már kollégák vagyunk. Megöregszel, de a Szentlélek az soha nem öregszik. Úgy gondolom, hogy elképzeli mindenki a lelket, a lelkét. És minél tisztábban látod, minél fehérebben látod, annál tisztább érzésekkel mész neki. Ez pedig az a gépezet, harcul, hogy minden összefonódik mindennel, és egy ablakok, fogaskerekek, bármi, ami az élet dolgát viszi, vagy benne élsz, de közben erre vágyol. Én teljesen boldog vagyok. Nem én találtam ki, amit most mondok. Ma egyszerűen jöttem a világra. Mesztelenül fogok el. Mit viszek magammal, József? Úgy gondolom, ez a boldogság azért jó, mert tiszta. És én nem akarok ártani senkinek. Az életnek egyetlen egy célja van, hogy boldog légy. Ja, meg a gitár, meg a zene. Olyan sok szép dolog van az életben. Amit most nektek elmondok, ez egy igaz. Velem történt meg. Éva, a feleségem, már komoly beteg volt. Szóval napi szinten beszéltünk az elmúlásról. Mondtam neki, figyelj ide, bárhova kerülsz Mennyországba, próbálj meg nekem üzenni, hogy van egy mennyország. Egyik este hazamentem a munkából, és egy hang mondta, hogy vedd elő a gitárt, és akkor ez jött.

0: Hogyan mondjam el? Amit nem lehet.
1: Szia, Gábor!
0: Szia, drágám!
1: 1987-ben a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ volt, és akkor az igazgató a Zsigó Jenő volt, és én akkor általuk ismertelek meg téged.
2: Mondja Rézműves Melinda, a Románok Herr intézmény vezetője.
1: Mindig kiemelt feladatként kezeltük a roma képzőművészeket, és képzeld el, tudtam, hogy jössz, és megnézettem a gyűjteményünket, 109 alkotót tartunk számon, és 2600 alkotásunk van, és ebből 44 a te alkotásod, és aki ránéz a te alkotásaidra, akkor látja, hogy az a Váradi Gábornak a festménye, és amikor 2023-ban újraindítottuk az alkotótábort, akkor volt két téma, amit felajánlottunk nektek festőművészeknek, az orosz-ukrán háború és az én Budapestem téma, hogy az a festmény, amit készítettél, az nagyon meghatározója, nagyon húzó erőt jelentett akkor a táborban. Egy idős hölgy áll a romos épületben, és egy gyertyát tart a kezében. Képzeld el, hogy most van szervezés alatt, hogy a kievi magyar nagykövetségre kérik ezt a anyagot tőlünk. 2009-ben jelent meg ez az album. Erről tudsz mesélni?
0: Ezt a Szemesi táborban.
1: Igen?
0: Akkor halt meg anyu abban az évben. Az anyám egy kövér cigány asszony volt. De én olyan szépnek láttam.

0: Szia, Robert!
1: Na, jó napot! Már megint itt vagy?
0: Rég láttalak.
1: Boldog új évet!
0: Köszönöm, viszont kívánok.
2: Mióta ismered a Gábort?
1: Hát 4 éve.
2: A Fedélzeti Újságot szerkeszted, címlapra is került már a Gábor. Miért őt választottad?
1: Hát abban a számunkban koncepció volt, hogy a romaság, mint szerzők, vagy téma.
3: Mondja Kepe Róbert, a Fedél nélkül felelős szerkesztője.
1: A Gábor hát nagyon kapóra jött. Büszke cigányművészember, magyar cigányművészember.
0: Véleményem szerint az ember nagyon büszke lehet, és nagyon boldog, hogy találsz még úgymond egy öregségedre olyan igazi barátot, akire mindig számíthatsz, aki mindig ott van veled, de ugyanígy kölcsönös. Ez jó, nagyon tisztelem mindenért, amit tesz. Ritka, olyan felelősség teljes ember, aki...

0: szétek. Van benne comb, van benne oldalas, és van benne farok. Ilyen bőrös.
1: Többféle húsból készülhet.
0: Hogyne, hát a gulyásnak ez a lelke, szerintem.
2: Itthon vagy, ezért jönnek a barátok?
0: Jönnek, hála Istennek.
2: Nem csak a vásznon, a fazékban is egy csomó szeretet van.
0: Így van. Sziasztok, drága György.
3: Hello, Gábor.
0: Ti ebben nem
3: tettem. Nagyon köszönöm.
0: Kanalat nem tettem, mert cukrot
3: nem. Nem kell.
2: Köszönöm.
3: Köszönöm.
0: Azért tudod, hogy 95, ennek 30 év volt találkoztunk.
3: Sőt, arra is emlékszem, hogy hol, meg mikor.
0: Én is. Cigány önkormányzatonra jöttél el egy megbeszélésre, és én is ott ültem. És a falon volt egy kis kép.
3: Te nem ültél.
0: Igen, és megkérdezted, hogy ki festette ezt. Hát mondja Kótai, hogy hát ott ül melletted. És akkor így jött.
3: Igen.
0: Így jött az ismeretség.
3: Később lettem a főnöke, a kohászat után itt azért nehéz idők jártak.
4: Mondja Kőfalusi György.
3: És akkor én meg itt egy elég nagy vállalatot vittem, 93-94. Ott nálunk volt hely, és mondtam, hogy akkor jöjjön, mert van olyan lehetőség, hogy elsősorban festeni kell. Korábban is ő egy festő volt, meg sokan ismerték, de akkor ez úgy megindult.
2: És mi az, amit az ő festményeiben szeret?
3: Ha érzelmeket kell rajzolgatni, vagy megfesteni, akkor Váradi Gábor.
5: Egy utcában laktunk, utána ő elköltözött onnan, de már több mint 20 éve ismerem őt.
4: Mondja Olá Ferenc.
5: Rengeteget játszottam neki festménykiállításán, mindig engem szokott hívni, gitárba játszok.
2: Tanítasz gyerekeket is.
5: Igen, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozok a munkám mellett. Járok a Vöröskereszthez, és a Máltai Szeretett Szolgálathoz gyerekeket.
2: A civil munkád az micsoda?
5: Civil munkám, meg autóbuszvezető, már lassan közel 18 éve.
3: Csináltunk egy alapítványi iskolát. Úgy hívták ezt, hogy Rabindranath Tagore Tanoda. És azt akartuk, hogy ilyen hátrányos helyzetű gyerekeket valahogy az iskolába, az előmenetelüket egy kicsit segíteni, de ebből egy óriási dolog lett. Tehát a végén már ott volt 150 gyerek, akik oda jártak zsíros kenyeret enni, meg teját inni, meg zuhanyozni, meg vacsorázni, és Gábor olyan embereket hozott oda, hogy az amerikai nagykövettől, akkor ilyen miniszteriális szintű embereket, és végül ez a Tanoda olyanná vált, vagy velünk kellett kapcsolatba lenni, azoknak, akik Tanodát akartak létrehozni, vagy a mi eljárásaink szerint kellett a Tanodát vezetni. Egy-két év alatt már látható volt, hogy azok a gyerekek, akik délutánonként nem hazamentek, hanem idejöttek hozzánk, azok év végére egy jegyet javítottak a jegyeiken. 15 tanár önkéntesen, elsősorban a Gábor hívó szavára odajött, és ingyen bérmentve foglalkozott a gyerekekkel. Ez az ő érdeme volt. Aztán ez elmúlt. És akkor megérezhettük azt, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni.

0: kezdődött a mi mélység és ismeretségünk, hogy én 2015-ben elmentem a Boschba dolgozni, mert már akkor több hónapja munkanélküli voltam. Hát mondom, öreg létemre hát a félbesznek.
1: Tudta, hogy ő egy festőművész vagy?
2: Hát hogy ne tudtam volna, mert ő azt nekem elmondta.
3: Mondja Karsai János.
0: Nekem akkoriban a festőcsi volt. Mondtam a Jánosnak, hogy legalább abba segítsél, mondom, hogy festéket vegyél. És megvett nekem elég sok festéket, ecsettel együtt.
2: Jó volt a Gáborral dolgozni.
1: Volt olyan festmény, ami különösen tetszett önnek?
2: Van a hangonyító, az benn van a gyárban, van egy tárgyalunk, amit Várati Galériának hívunk.
1: Én. Mi az a plusz, amit a Gábor tud, ami megjelenik a festményeink?
2: Hát nekem a történetek. Előtte hosszan megbeszéljük, hogy miről is szól az a kép.

0: Ugye Miskolcon.
1: Ja. Igen, igen, igen.
0: Akkor erre vissza az útja, akkor meglátogatja a Gábort.
1: Hát igen, általában beszélünk telefonon, és akkor reklamál, hogy...
2: Főzök egy jó gulyás.
1: Igen.

0: Gábor, azért reggel veled kezdtük az interjút, most már hazaért Emese és a párod. Mióta éltek itt együtt, itt Pesten?
1: 6 éve.
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már én csináltam végig Gáborral egy olyan életmű kiállítást, ami Ózdon volt, egy nagyon exkluzív helyen.
3: Mondja Adorján Emese.
2: Az nekem egy nagy élmény volt végignézni azokat a festői korszakait, amikor én még nem voltam jelen az életében, de ő már alkotott. Világosodtak a képei, tehát egészen más színvilággal dolgozik. Már én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a korábbi korszakaiból származó, kicsit sötétebb tónusú klasszikus képeit is. Én nagyon hosszú ideig szociális munkásként dolgoztam, családsegítésben, gyermekvédelemben, idősgondozásban, a szociális szférának nagyon sok területét kipróbáltam, és most egy pár évet középiskolában tanítok.
0: Gábor, amióta Emesét megismerted, te is egy más szegmensét ismerted meg a világnak is általa?
1: Hát én úgy mondanám, hogy egy boldogabb részét választotta a sors.
3: Mondja Váradi Gábor festőművész.
1: Mert hát én is mindig a boldogságra vártam, mint minden ember. Van olyan szavakot most nem tudok kitalálni, ami ráillik, de azért megpróbálom, hogy ő egy tündér. Egy olyan tündér, amit a meséből szoktak ismerni, de hát nekem ez a mese, Emese. És ez nekem nagyon visszatükrözi a mostani képi világom.
2: Tényleg egy nagyon nehéz élethelyzetben volt. Amikor mi találkoztunk, azokon a hagymahéjakon is, amik az évek során rárakódtak, átsütött az ő különleges személyisége, és az a sok-sok érték, ami benne van, és főleg az a nagyon különleges szeretett minőség, ami Gáborban van. És akkor elindultunk egy közös úton, ami egy hosszú út volt, remélem, hogy lesz is még, és egy nagyon szép út. Én nagyon szeretem a Gáborban azt, hogy miközben egy nagyon érzékeny ember, nincsenek művész allűrjei.

0: Gábor, elmondod most, hogy Ózd melyik részén vagyunk?
1: Azon a részén vagyunk most jelenleg, ezt úgy hívták, hogy valamikor, hogy az ózdi kohászati üzemek. Ott, ahol van az a 10 emeletes, azzal szembe dolgoztam a trió soron, az már végképp nincs meg.
0: És ott mit csináltál?
1: Hengerész voltam, és ott voltam tanuló is, szakmunkásképzős, 73-ban, és akkor hát persze oda mentem dolgozni, és én a tanuló idővel 26 évet húztam le. Annyi volt, hogy én kimentem 94-ben Izlandra egy ösztöndíjra, elengedtek a főnökeim, semmi gond nem volt, de mikor arra visszajöttem, mentem volna a régi munkahelyemre, már nem volt. Úgyhogy ennyit a kohászatról.
0: És mennyi ember dolgozott itt, és azonban mennyi cigány ember dolgozhatott itt?
1: A legtöbb, amilyen dolgoztak, amit tudok persze, 13.700 fő dolgozott. Ott, ahol én dolgoztam, egy brigádban voltunk, mit tudom én, 15-en. De abból biztos, hogy 5-6 biztos, hogy cigány volt. És voltak olyan munkahelyek, ahol csak kimondott cigányok dolgoztak. Ilyen volt a kikészítő csarnok. Beneveztem én is egy pályázatra 78-as évben hetet. És akkor, ja, hát még akkor ment a szocializmus, kommunizmus. Nyertem, mert díjat nyertem, és második helyezés lett, de közben felhívattak a pártitkárságra is. Mondom, mit követtem el ugyan? Hát megmondták, hogy kit kell keresnem, és leültetett, aranyos volt, tényleg le a kalappal aranyos volt a Gyuri bácsi, és mondta szépen, hogy megértsem, nem lehetsz első, pedig téged akartunk, mert indult egy pszichológus nő is, és annak kell nyerni. Meg nem nyerhetsz, mert cigán vagy.
0: Gábor, melyik részen vagyunk most Óznak?
1: Ezen a részen laktak a bojki cigányok. Nekünk ez volt a nevünk, hogy bojki cigányok, mert Ózon van elég sok cigántelep. De ez volt a bojki cigántelep, itt nőttem fel, 11 éves koromig, és ezt az utat nagyon sokszor megtettem. A mi házunk egy kicsit arra beljebb volt, de hát szobakonyha volt, nem volt nagy lakás. De itt mindegyik úgy volt kis. Szóval úgy nézett ki ez, mint egy kis gombaváros, mert cifra volt, érted? Sárga, kék, piros. Jó élet volt itt, úgymond. Hát gyerek voltam, mit vettem én észre a szegény? Nem volt szegénység, úgy nem éheztünk. Ma álmodoztam, mert rajzolgattam, úgymond kupíroztam. Akkor innét jártam több kilométerre az iskolába, nem csak én, ha mindenki érted. Úgyhogy ezt az utat elég sokszor meg kellett tenni. Hát akkor még nem voltak itt ezek a panelok. Szóval azért, ha nosztalgiázok meg a temetőbe, minden anyu, apu, testvéreim, szóval mindenki ott van. De azért még visszahúz a szívem persze sokszor. Meg én nem költözök el innét, úgyhogy ez kizárt dolog.
0: Mi foglalkoztat mostanában, miket viszel vászon, vagy itt Ózdon?
1: Mi a táblati tervek? Hát, még festeni, de nagy képeket. A nagynak van ereje, a nagyon nagy képeknek van ereje. Munka, most csak azért mondom, Munkácsics, Hontvári, nem véletlenül választottak 7 méteres vászonokat, érted? 54 pégi, 70 négyzetméteres. Gondold el, vagy gondoljátok el, hogy mekkora erő van abban. Már eleve a nagyság, és azon belül az alakok, mikor rád nehezednek, vagy éppen popont adnak, érted? Vagy a ló nyerít, az majdnem rád tapos.
0: És mi az, amit majd vászorra viszel?
1: Hát inkább most én rámegyek a bibliai témákra. Jézusnak a szemére rávetették, hogy az a baj a te tanításoddal, Jézus, túl megbocsájtó vagy, túlságosan engedékeny vagy. És nem engeded a törvényt érvényesíteni. Törvények nélkül az emberiség meghal. És azt mondta a Jézus ezekre, hogy én nem a törvényt szegem meg. A törvényen belül lehet szeretni egymást.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна» 2026 рік.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: Mai műsorunkban a kortárs horvát könnyű zene egyik legnépszerűbb előadóját, Petar Grášot mutatjuk be. A splitti énekes és zeneszerző több mint 3 évtizede van jelen a zenei életben. Romantikus dalai, jellegzetes hangja és mediterrán világa Horvátország határain túl is ismertté tették. Elsőként pályafutásának korai sikerét a Trebam nekoga, vagyis Szükségem van valakire című dalt halljuk.

Petar Grášó 1976. március 19-én született Splitben. Gyermekkorában a kosárlabda vonzotta, később azonban a zene került élete központjába. Zongorázni tanult, majd fiatalon a Magazin együttes tagja lett. Zeneszerzőként is hamar felfigyeltek rá. A Bogija című dalát Oliver Dragojevic énekelte. 1996-ban a Trebam Nekoga című számmal önálló előadóként is bemutatkozott a horvát Eurovíziós válogatón. Első nagylemeze 1997-ben jelent meg, második albuma pedig az Útorak, vagyis Ked címet kapta. Most ennek címadó dalát halljuk.

Grášo zenéjében a modern, horvát pop, a mediterrán dallamvilág és a dalmát éneklés érzelmessége találkozik. Dalai többnyire a szerelemről, az elválásról és az emberi kapcsolatokról szólnak. Zeneszerzőként is nagy sikert ért el. Ő írta Nekami Nesvane című dalt, amellyel Daniela Martinovic 1998-ban 5. lett az Eurovíziós Dalfesztiválon. Pályafutása során sokat dolgozott Tonči és Vjekoslav Hujić zeneszerző párossal. Egyik legsikeresebb közös daluk a 2015-ös Majez Lato, amely a Splitif Fesztivál közönség és a zsűri díját is elnyerte.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatása legszebb dallamokból.
1: A Moyez Latos sikere után Grasso ismét megtöltötte Horvátország és a környező országok legnagyobb koncerttermeit. Stílusa korszerűbbé vált, de megmaradtak a legfontosabb jellemzői, a zongora, az akusztikus gitár, az érzelmes előadás és a könnyen megjegyezhető refrének. 2017-ben jelent meg az Akote Pitaju, vagyis Ha rólad kérdeznek. Felvétel hónapokon át vezette a horvát slágerlistákat, és Grasso egyik legnagyobb regionális slágerévé vált.
2: Io so dolani moi a noci moi dani bili kai carte rasbazzani nani saputa i minuta

0: Peter Grásor sikereit számos díj és teltházas koncert jelzi. Többször választották az év férfi előadójának, dalai pedig az év slágere és az év popdala címet is elnyerték. Népszerűségének titka, hogy felvételei több nemzedéket szólítanak meg. A 2021-ben megjelent Jel ti rekako rövid idő alatt a régió egyik legtöbbet hallgatott dala lett.
1: Svešta sa no sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Több mint 30 éves pályafutása során Petar Grásó Horvátország egyik legsikeresebb dalszerzőjévé vált. Zenéjében ott van Split, Dalmácia és az Adria hangulata, témái pedig mindenki számára ismerősek, a szerelem, a hűség, az elválás és az újrakezdés. Mai műsorunk utolsó felvétele a Stabiá bez tebe, vagyis Mihez kezdenék nélküled.

Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, amelyben Petár Grásó életútját, zenei világát és legnagyobb sikereit mutattuk be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A műsort Pavlekovics András szerkesztette és vezeti, a hangmester Aut Norbert.

0: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 3-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: zenét.
1: Most vágja móga,
0: honc net föltróga.
2: Ebben van a kampvázenet, és vázis megmenet.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Empátia, odafigyelés, szeretet. Ez jellemzi a mai műsor szereplőinek munkáját. Elsőként bemutatjuk Szajkó Szinti, a pedagógust, aki a hátrányos helyzetű roma gyerekekért végzett tevékenységéért nemrégiben Raoul Wallenberg díjat kapott. Majd ellátogatunk a miskolci nyitott ajtó baptista szakképző iskolába, amely sajátos nevelési igényű gyerekeknek kíván segíteni. Végül Olá Borbálát, a karantsági Bárka Caritas csoport vezetőjét ismerhetik meg, akinek egész életét végigkíséri a másokon való segítségnyújtás.
2: Mesélj szintén egy picit arról, hogy te hogyan döntöttél a pedagógus pálya mellett, ez hogy kezdődött?
3: Hát igazából tudatosan készültem arra, hogy pedagógus legyek, mert kicsi lánykorom óta szerettem volna azt, hogy pedagógus legyek, és hát igazából a gimnáziumi érettségim elég jól sikerült.
1: Mondja Szajkó Szinti, a pedagógus.
3: És a kollégiumi nevelőtanárom mondta, hogy akkor mindenképpen meg kell próbálni ezt a tanárképzést. Akkor már tudtam, hogy történelem szakos is szeretnék lenni. Érettségi után jelentkeztem is a Miskolci Egyetemre, és történelem etika szakos tanári szakra fel is vettek.
2: És az is fontos számodra, hogy te, mint cigány értelmiségi, a gyerekek előtt példakép lehessél?
3: Mindenképpen persze, tehát nem látnak maguk előtt sokszor példát, tehát azt, hogy egy cigány lehet tanár, orvos vagy rendőrük, azt nagyon ritkán látják. Amikor én ide kerültem, akkor is így mindig kérdezgették, hogy maga biztos cigány tanárnéni, mert hogy a cigányok nem szoktak tanárok lenni.
2: Te egy civil szervezetben is dolgozol?
3: Igen, dolgozom civil szervezetben is, sőt a településünk roma nemzetiségi önkormányzatát is most már én vezetem 4. éve.
2: Te hol élsz egyébként?
3: Én egyébként nem olyan messze innen, Táján, és ugye Tájáról Monokon kezdtem el tanítani. Legyesbényén vagyunk, ugyanis a fűtés korszerűtlen volt a épületünkben Monokon, úgyhogy a fűtési időszakra átköltöztünk. Jelenleg a Monoki Kossuth Lajos általános iskola, hát vegyes osztálya látható. Most egy ilyen tehetséggondozó szakkörös foglalkozásunk van. Most pont a Valentin napi műsorunkra fogunk próbálni.
2: Említetted, hogy vegyes osztály, az mit jelent?
3: Hát vannak elsős kislányok, harmadikosok, tehát az 1-től 7-ig vegyesen vannak.
2: Ez egy összevont osztály?
3: Hát most a tehetséggondozás tekintetében igen, egyébként rendesen működnek az osztályaink.

0: A végzettségem szerint etika történelem szakos tanár vagyok, de ezen felül az én osztályomnak a hetediknek angolt, fizikát, biológiát, és ugye még a töri, amit tanítok. Azok a gyerekek, akik most itt vannak, ők azok, akik a tehetséggondozó szakkörben részt vesznek, tehát ők a magja, úgymond az iskolai közösségnek, akikre bármikor tudunk számítani. Akkor most játszunk olyat, hogy mindenki elmondhatja, hogy hanyadik osztályos, mi a neve, és melyik a kedvenc tantárgya.
1: Hazagas Claudia Dorina vagyok, szeretem az angolt, a nyelvtant és az olvasást.
2: Gulyás Bence vagyok, a kedvenc tantárgyam a tesi, fizika, biosz és ötöri, és a továbbtanulásban a rendészetit szeretném megpróbálni.
3: Tolányi Ramona vagyok, és a kedvenc tantárgyam a magyar.
4: Horváth Réka vagyok, a kedvenc tantárgyam a történelem és a matek.
5: Dohány Szabolcs vagyok, a kedvenc tantárgyam a töri. Rendőr szeretnék lenni.
6: Az én nevem Rácz Anna Miranda, és a kedvenc tantárgyam a matek.
7: Horváth Nikolász vagyok, a kedvenc tantárgyam a magyar.
8: Horváth Kamila vagyok, és a kedvenc tantárgyam az angol, a rajz és a technika.
9: Mit kell tudni a monoki gyerekekről, a tanítványokról?
0: Nagy részt halmozottan hátrányos helyzetűek, nyilván cigány származású a 90%-uk, egy ilyen 50 fős iskoláról beszélünk egyébként a mi esetünkben. Ugye azért az észak-magyarországi régió monok egy pici, úgymond eldugott település az ő részükre, tehát nem sok jövőképük van, nem nagyon sok munka lehetőség, tehát így ugye aluliskolázott szülők a többségük.
9: Pedagógusként mit jelent ilyen gyerekekkel dolgozni?
0: Hát kihívást, sokkal több türelemre, empátiára van szükség. Tehát olyan élethelyzetekből jönnek, olyan történeteket hoznak magukkal otthonról, amit még egyébként felnőttként is nehéz felfogni.
9: Most nemrégiben kaptál egy kitüntetést.
0: Engem is nagy meglepetésként ért. Munkahelyem és a kollégáim, a főnök asszonyom jelöltek az idei Raoul Wallenberg díjra, illetve ugye a kisebbségi önkormányzatot bár én vezetem, de vannak ugye rajtam kívül is tagok, és ők is beadták, tehát idén két helyről is jelöltek a Raoul Wallenberg díjra. Eddig, amit én láttam, mindig úgymond ilyen nagy emberek kapták meg ezt a díjat, tehát akár ugye Setét Jenő munkásságát említve, úgyhogy nagyon örültem neki, és nagyon megtisztelő volt számomra, hogy a sok jelentkező közül az én életutam, az én munkásságom volt, amit kiválasztottak. Ez most egy nagy visszacsatolás volt, vagy egy válasz arra, hogy jó úton halad a munkám, és hogy van munka a hátam mögött, amit mások is úgy gondolnak, hogy valóban értékes, hogy segíteni kell a cigány gyerekeket is. Nálunk vannak olyan szociális hátrányok, amiket fejleszteni kell, de például számomra nagyon fontos ez a hagyományőrzős része. Túlnyomó rész cigány gyerekekről van szó az iskolába, akiknek nincs a kultúrájáról tanítva semmi, tehát próbálom a mindennapok során is bevinni azt, hogy valami pluszt kapjanak, hogy ne negatívként tudják megélni a cigányságukat, hanem hogy lássák az igazi értékeket is benne. Sokszor nincs jövőképük, és pont emiatt, hogy nem jut el hozzájuk sem. Tehát, hogy nincs előttük olyan példa, aki tényleg a tudása alapján akár diplomát szerzett, és szerintem ezt kellene nekik pótolni, és erre törekszünk, hogy lássák azt, hogy igen, cigányként is bármit meg tudtak csinálni. Most a Földes Ferenc gimnáziumba megyünk, mert hogy ma rendezik meg az ELTE országos történelem versenyének a megyei fordulóját, ahova az osztályomból két fiú is tovább jutott. Ez egy országos történelem verseny a 7.-8. évfolyam számára. Az iskolai forduló decemberben itt rendeztük meg saját magunknak Legyesbényén, de elég szép pontokat értek el a fiúk, úgyhogy rögtön tovább is jutottak a megyei fordulóra. Az elmúlt 1-1.5 évben elég sok versenyen vettünk részt, leginkább ilyen humán területen, történelem, illetve irodalom terén. Részt vettünk az országos kicsi nagykövet versenyen is például, ahol 1230 versenyző közül az egyik diákunk Szabolcs külön díjas lett, de rengeteg szavaló versenyen is jártunk, már nagyon sok szép eredményünk van az elmúlt 1.5 évben belül. Én mindig büszke vagyok rájuk, attól függetlenül, hogy versenyeznek-e vagy nem, mert nagyon szépen teljesítenek az iskolában.
10: látom, hogy itt éppen felújítások zajlanak a folyosón.
11: Így van, ez a sajátos nevelésű igényű gyerekeknek a osztálytermei találhatók itt.
12: Mondja Fazekas Juszkó Edit, a Miskolci Baptista Nyitott Ajtó Szakközépiskola igazgató helyettese.
11: Ők itt szakmát tanulnak.
10: Mi az a plusz, amit tőletek kapnak itt a gyerekek?
11: Empátiát, odafigyelés, szeretetet. Mindegyikőjük olyan nekünk, mint a mi kis fiaink. Igyekszünk olyan piacképes szakmát adni a kezükbe, hogy képesek legyenek a nagybetűs életbe is megállni a helyükön.
10: Festőszakban is egy hiány szakma manapság.
13: Igen, sajnos. Legalább egy 20 év hiányzik belőle az utánpótlásban.
12: Mondja Farkas Zoltán szakoktató.
10: Most itt lesznek ezek a fiatalok.
13: Igen. Hál' Istennek.
11: Mi erre tettük fel a szakmai pályafutásunkat, hogy ezeket a hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroljuk, és azt gondolom, hogy ez a társadalom szempontjából is nagyon fontos.
10: Tanár úr, most milyen óra zajlik éppen itt?
14: Ez ételkészítési ismeretek gyakorlat, ahol éppen a tanulóknak a mai feladata rizs felfújtnak különböző variációi, és egy vegyes töltött rétest készítettünk.
12: Mondja Luterán Lajos szakoktató.
14: És ők a leendő Michelin csillagos szakácsaink.
10: Gina, te mit készítettél most?
15: Vegyes gyümölcsös rétest.
10: Mi az, ami neked a legjobban megy?
15: Hát jobb szerettem a főzést, az mint jó. A sütést, de ez is megy.
10: És neked is a célod, hogy mondjuk egy jó vendéglátóján dolgozzál, majd ha végzel?
15: Igazából az az álmom, hogy egy étterem legyen. Nem szeretnék itthon maradni Magyarországon, Hollandiában szeretnék ebben a szakmában dolgozni.
14: De reméljük, hogyha Hollandiában megkeresd a tőkét, akkor visszajössz ide Miskolcra vagy Magyarországra.
10: Igen. Szerinted vagy miért jó ez a kis iskola, amit van?
15: Be lehet hamar illeszkedni, és mindenki kedves, tanárok is, a gyerekek is.
11: Ez a 9. előkészítő osztály. Sajátos nevelésű igényű gyerekek, én vagyok az osztályfőnökük, és az éven van lehetőségünk arra, hogy eldöntsük, hogy kiből mi lesz, ha nagy lesz. Ez most nekik egy vizuális kultúra óra, ahol művészeti terápián vesznek részt.
10: Milyen munka folyik most épp a gyerekekkel?
16: Most éppen a tengert festjük, már volt dzsungel, most jön a tenger.
12: Mondja Bakosszél Kata oktató.
10: És ügyesek a gyerekek?
16: Nagyon. És nagyon jó velük együtt dolgozni.
10: Milyen szakmákat és mióta oktattok itt?
17: Hát lassan 10 éve zajlik a szakképzésben az oktatásunk.
12: Mondja Bódi Sámuel ügyvezető igazgató.
17: Tekintettel arra, hogy olyan háttérből érkeznek a fiatalaink, akiket nem biztos, hogy bármelyik gyakorlati helyen fölvesznek az előítéletek miatt. Éppen ezért 2022. szeptemberében megvalósítottuk az egyik álmunkat, és létrejött a Baptista Ágazati Képzőközpont, amely a gyakorlati oktatásnak ad helyet. Elsősorban Istennek adunk hálát, hogy idáig is eljutottunk, és jelenleg nem rendelkezünk tornateremmel. Ez az egyik álmunk, hogy szeretnénk a közeljövőben egy nagyon szerény, de mégis használható tornatermet kialakítani, hogy ezeknek a diákoknak is legyen esélyük és lehetőségük megfelelő körülmények közt tanulni és kikapcsolódni.
10: Már végzősök vagytok?
18: Igen.
10: És utána mi lesz a cél, hogy mi szeretnél majd lenni? Rendőr vagy?
18: Hát, az a terv.
15: Önvédelmi gyakorlatokat szoktuk gyakorolni. Általában ugye itt lent.
10: Van olyan speciális terület, amit tetszik?
18: Készenléti.
10: És az miért?
18: Hát, bevetés, az intézkedések.
11: 1350 tanuló jár jelen pillanatban az iskolánkban. Ebből 55 fő sajátos nevelésű igényű tanuló, illetve 90% fölött van a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma.
10: És milyen szakmákat szerezhetnek itt a gyerekek?
11: A sajátos nevelésű igényű gyermekeink részaképesítést szerezhetnek. Cukrász segéd, festősegéd, szakácssegéd, de minden évben meghirdetjük a falazó kőművest, burkolóképzésünk van, heggesztőképzésünk és vendéglátás turizmus, illetve rendészeti képzésünk van, ami érettségire épülő technikumú képzés. Minden mellett ugye a művészeti tagozaton a grafikusok, mozgóképanimáció, ezek azok, amiket mi tudunk a miskolci viszonylatban a gyerekeknek kínálni.
10: Na, most a művészeti részlegnél vagyunk.
9: Alapvetően két korosztállyal foglalkozunk. Az egyik korosztály az a 8. osztály utáni képzés, amelynek során érettségire készülnek, illetve szakmára.
12: Mondja Főző Sándor, művészeti tagozatvezető.
9: A másik kör az pedig az, akik érettségi után érkeznek ide, és ők már csak szakmát tanulnak. Az egyik az a mozgókép animációs irány, a másik az pedig a grafikus képzés.
10: Milyen órát tartasz itt a gyerek?
18: Ja, ez most nyelvtanóra egyébként, tehát magyar nyelv.
10: Sajátos gyerek.
18: 9. évfolyamos grafikus osztálynak.
12: Mondja Bodrogi Szabó Dénes tanár.
18: Egy érettségére készülünk, hát még az elején vagyunk.
10: Kriszti lábbézt tanulni valóvá?
19: Igen, hát ugye leteszem a grafikus szakmát, meg van az érettségem, és utána megyek egyetemre, hogy diplomám is meglegyen.
10: Jobban egy diplomát szeretném.
19: Lehet, hogy az egészségügy lesz.
10: És miért éppen azt?
19: Hát nekem kiskoromtól kezdve ez volt a másik tervem, hogy én nővel leszek, és másokon is tudok is segíteni, és úgy még jobban érdekel.
10: Hegesztő tanműhelyben vagyunk. Milyen korosztályú gyerekek vannak most itt?
20: A 10. év folyam van most itt.
10: És ez hiány szakma? Szerint?
20: Igen, igen, igen.
12: Mondja Porcs János szakoktató.
20: Hát nagyon keresett szakma, mert a Borsodkönyvben is nagyon sok hegesztő kellene, külföldön meg különösen. Jól fizető, azért vonzó nekik ez a...
10: Akkor ebből jól meg lehet élni, ha valaki...
20: Aki szorgalmas, az igen, az jól megél belőle.
10: És hogy ezt a szakmát választotta, volt előtte valami példa?
18: Fortero.
10: Ő is hegeszt?
18: Igen, 10 éve.
10: És ő hol dolgozik?
18: Most kint van egy országban.
11: A szimfónia művészeti iskolának
10: a vagyunk már tanulott a képzés
11: képviselői. Fizetőző. Különböző hangszereken tanulnak a gyerekek játszani a szimfónia tanárainak a segítségével.
10: Énekel. Sokan szeretnének hangszeren tanulni?
21: Igen, igen. Nem csak gitáron, billentyűs hangszereken, illetve ütős hangszereken.
12: Mondja Kulcsár István gitárművész.
21: Fúvós hangszerek is vannak.
10: Az van családban, vannak zenészek?
18: Ne, igen, billentyűs, gitáros, mindenféle hangszeren szoktak játszani.
10: És milyen a stílus, amit mondjuk szeretsz játszani?
18: Blues.
10: És te milyen stílus szeretsz?
22: Az underground.
10: Mi készül most, milyen feladat van itt a lányoknak?
23: Képviselőfánkot fognak tölteni a hölgyek egy kakaós tejszínhabbal, illetve itt a másik oldalt pedig a tortatöltés fogjuk gyakorolni.
12: Mondja Hegedűs István szakoktató.
23: Megkapnak egy cukrássegéd képesítést, ami ugyebár azt jelenti, hogy ők felügyelet nélkül nem dolgozhatnak. Nyilván egy szakképzett cukrászt keze alá tudnak dolgozni, és hogyha ilyen hatható segítséget fognak tudni nyújtani, akkor a cukrásznak is sokkal-sokkal könnyebb dolga lesz.
10: Józsi, ez már hanyadik szakmád lesz?
24: Harmadik.
10: Milyen szakmáid vannak eddig?
24: Van egy vendéglátó eladó, P2-t kitanultam, és most csinálom a cukrászt.
10: Szerinted, Józsi, miért jó az az iskola?
24: Itt nem bánok úgy velünk, hogy lekezelnek vagy valami, hanem úgy bánok velünk, mint egy normális emberrel.
11: Csak egy nagy gondunk van ebbe a sajátos nevelésű igényű gyerekek oktatásában, hogy a köznevelési törvény alá tartoznak, és ők nem kapnak ösztöndíjat. Ahogy a tanulói szerződés megszűnt, ebből a körből ők kiesnek. Ez egy kicsit visszás a gyerekek szemében, mert hát ugye ők miért nem? 38 éve foglalkozok ilyen gyerekekkel, felnőttekkel, és mindaz, hogyha már a munkaerőpiacon egy, csak egyetlen egy megállja a helyét, és úgy jön vissza, hogy neki keresete van, képzeljem el, ő ennyit dolgozik, és ennyi fizetést kap érte. Én azt gondolom, hogy ez már megérte.

0: Itt vagyunk Karantságon, a Caritas Bárka csoport közösségi házában. Mi is készül?
1: Éppen a fánksütés folyamatát láthatjuk.
2: Mondja Olá Borbála, a Karantsági Bárka Caritas csoport vezetője.
1: Ugyanis szomszédos községben egy kedves kérésnek teszünk eleget. Megkértek minket, hogy fánkot süssünk egy kisebb rendezvényre, egy babamama klubhoz.
0: És hány éve működtök itt a településen?
1: A Bárka Caritas csoport 5. éves, nem egy hosszú életű még, de annál lelkesebbek vagyunk, és igyekszünk minél többet cselekedni. A csoport tagjai csak hölgyek és fiatalok, van egy ifi csoport részlegünk is, de azért a férfiakat, férjeket, fiúkat, fiainkat csatába tudjuk állítani. Így van, szívesen segítenek bármiben.
0: És a fiatal lányoknak mi a teendője?
1: A fiataloknak elsősorban 18-20 éves korig vannak nálunk. A táborok kapcsán van nagy jelentőségük, hiszen ilyenkor ők az animátorok, ők a csoportvezetők, illetve évközi programokban is egy-egy gyerekfoglalkozás, vagy nem sokára lesz farsangunk, az ottani játékokat, és adományozásban is gyakran segítenek.
0: Azért megtudhatjuk azt, hogy hogyan készül ez a finom farsangi fánk?
3: Hát ez lisztből készül, élesztőből, tejből, én szoktam citromhéjat is reszelni hozzá, cukor, tojás, vaníliás cukor. Megdagasszuk, megvarjuk még meg kell, és akkor így.
0: Hány kiló lisztből készül?
3: Hát ez 2,5 kiló lisztből készül.

Az öngazdálkodást azt valójában autodidakta módon kezdtük el. Kezdetében még idősektől kértünk tanácsot, olyan emberektől, akik földműveléssel, gazdálkodással foglalkoznak, és az ő

0: kapcsán vagy rendezvények kapcsán szoktuk felhasználni. Van ez a termékünk, ezt például úgy hívjuk, hogy lányka kiskosár, ezt előszeretettel viszik tőlünk virágszórás alkalmán, vagy első áldozásnál a kislányoknak is. Az anyukák szoktak venni, akár szoktunk szedbe is készíteni.
1: Itt Karantságon voltak kosárfonók?
0: Igen, volt egy Dezső bácsink, ez a Dezső bácsi a mostani kosárfonókkal állt is rokonságban.
2: 4,5 hónapos tanfolyamot rakunk le.
3: Mondja Olá Károlyné Andrea.
2: De amúgy már ez szerintem bennem volt, mert ahogy mesélte Bori, az a Dezső bácsi, ez az én nagybátyám volt.
1: Hát akkor volt kitől megörökölni. Igen. Látom a fiatalabb korosztályt.
0: Igen, igen, ők a tanulóink.
1: És nektek hogy megy a kosárfonás?
4: Hát én már ugye 4 éve vagyok itt. Dolgozom itt, én 2 éve kezdtem át.
3: Mondja Bada Sebastianné.
4: Ugye Andrea volt a tanító, aki nagyon ügyes. Ő által a szerencsére megtanultam kosarat fonni. Ugye én is ceruzatartót, kisebb ilyen kenyeres kosarakat.
1: Szebbnél szebb, színesebbnél színesebb bélések.
0: És ennél a folyamatnál is van egy ifjú tanulónk. Ő a legfiatalabb közöttünk, a Viktória.
1: Na, te mikor csöppentél bele a tanulásba?
5: Még idén. Ma 2 éve itt dolgozok, csak nemrég kezdtem bele a rasba.
1: Na és megy? Hogy tapasztalod?
5: Jó, nagyon tetszik.
3: Mondja Csonka Viktória.
5: Már néni megmutatott minden.
1: És jó itt a közösség?
5: Jó, nagyon szeretek itt lenni. Van nekem egy család.
1: Hogyha nem lenne itt ez a kis közösségi ház, meg ez a munka, akkor hol tudnának elhelyezkedni?
2: Hát nehezen tudnánk elhelyezkedni.
3: Mondja Csonkáné Kovács Mária.
2: Mert ugye nekünk 7 osztályon van, ugye azt én nem igazán tudok gyorba menni.
1: Miért szeret ide jönni?
2: A társasági. Igen, társasága sokat számít. Sokat hogy mind a testvérek, mindenki tud mindenről.
0: Szerintem ez a legfontosabb, hogy tudjunk egymásra figyelni, és ehhez a közösség az, ami az az út szerintem. És egy falu életében is minél inkább egybe van egy falu, annál inkább tud együtt mozogni, annál inkább lehet jó dolgokat, meg értékteremtő dolgokat elérni, én azt gondolom.

0: Minden Caritas csoportnak a tevékenység leginkább személyeken múlik. Egy vagy több személyen, az a szerencsés, hogyha többen vannak egy csoportban.
1: Mondja Kovács Gábor, a Váci Egyházmegye Caritas igazgatója.
0: És itt karantság van az a fajta közösségszervezés, meg lelki támogatás, amit Bori biztosít mindenki számára, az nélkülözhetetlen most. Otthon felújítási programot irányít szintén önkéntesen a Bori. Nagyon sokat segít abba, hogy akik szeretnék a kertjüket szebbé tenni, ahhoz szerez támogatást, ebbe a Váci Egyházmegyei Karitas az segít a csoportnak. Az, hogy ez a csoport ilyen szépen fejlődik, és ilyen hatása van a településre, ez mindenféleképpen Borinak köszönhető. Ezért kapott tavaly Szent Erzsébet díjat a Váci Egyházmegyei Karitasztól, illetve a Váci Egyházmegyétől, Marton Zsolt püspökatyától.
2: Azért azt említsük meg, ugye, hogy neked három gyermeked van.
3: Így van, három gyermek édesanyja vagyok, két lány és egy fiú.
2: Nemrégiben Szent Erzsébet díjjal jutalmazták a munkádat, ez mit jelentett neked?
3: Nagyon sokat jelentett a számomra. Szent Erzsébet egy olyan példa előttem, aki nekem nagyon fontos, ugyanez a fajta segítség, hogy segíteni a rászorulókon, a szegényeken, akár még ilyen titkolózás, ugye, hogy megváltozott a kendőben, a rózsákkal váltak a kenyerek, tehát, hogy olykor kiskapukat is áthágva, de a szemp, a prioritás az a segítés és a segítségnyújtása, nehézségek megkönnyítése.
2: És nálad is vannak ilyen kiskapuk?
3: Meg kell valljam, vannak, igen. Nálam a prioritás az az ember, a segítségre szoruló, a támogatásra szoruló ember. És azt szoktam mondani, hogy összehozom a töbletet a szükséggel.
2: De miért lép valaki egy ilyen pályára, hogy embereknek a gondjait, bajait magára veszi, és megpróbál nekik segíteni?
3: Ez úgy jön belőlem, tehát mindig is, gyerekkoromban is ilyen voltam, kamaszként is, mindig én voltam a lelki szemetes láda, mindig én voltam az, aki vigasztalni próbálta a társait, vagy közösséget kovácsolni. Ez

honnan jön, hogy nekem erre szükségem van, igényem van erre, hogy közösségben legyek, illetve hogy megoldásokat találjak bárkinek, akinek tudok. Ami hajt engem, és ami bennem úgy lobog, azok a tapasztalások az együttléte kapcsán, és legyen az egy gyerektábor, amikor együtt vagyunk önfenetten egy jó programban, az akkor úgy tudok repülni. Vagy tényleg lent a lányoknál, amikor ilyen jó kedvük van, és van egy közös főzés, és fontos nekik, hogy én velük egyek, velük ebédeljek, és megvárnak. És... Tehát, hogy ezek a felém irányuló szeretések azok, amik nekem jó élmények.

0: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
3: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
4: Teven bachtale romale. Kate unglikó rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. Anglun egyeszasza, o farkas csetrovesz, o rostás csabesz, tajokunhegyesi ferovesz, sajsunenasz. Vonpai káver luma, tajpakodi vorbinasz, szojkadi luma. Andes osztetrai száraz agyeszod újtó kotor sajsunen.
5: Katessan vakánikandó románo rádió, vo messimo kunhegyesi feró, anda kiskörös, pasamande besel, o rostás csabi, muro pral, hajmuro káver pral, o Parkas Ferenc leszko románav csetru. A gyeszpa románe hiedelmura vorbi száraz, csizanav románe szaltrubúj tepenen hiedelmura.
6: Kodika most tepen akalom rodad múlasz, nabut rávra na csilasztál, na csilaszkan ingek son téle. Szíte penakodi, szúnodik nem lesz. Kodos szúnodik nem lesz, anglai kangéri, anglai románicko kangéri, torgyúvasz az, andó fórumas karszoszi. A tuncsig, vojko te torgyolasz, ha egy pelasz egy bere, Rungo koreski glázsasz, kudi szalomsor. Káli glázsasz, pelasz nagyon roda de bere, taj peleszki duj ri múj, sorgyalaszki bere, ávri nagyon trusálosz. Apol, vikododik nem szúno, és ávesz a szimaszik andik furdon, kodin grelaszma. Káverdjesz, káveres szoperelpe, kodosáva ingrelma, andó halas, szaszman bútyik, ote, kodosáva, ha ére szav kére, ha penalveszki muropral. Pana sitting resma kai kirchima pana kai bolta sitte kina vai glajo bere pana ke sitting rak mu roda davri de moya angla ando suno so diklem ko doshavo hai me ande murmuti se ma savri ando suno voi kapesko papusas me pa kote kam roda no kala kere kla resla mando hala shu leski vurdonesa ke voi ingerdasman hai pendam leski tingra kai kirchima vai kai bolta te kina bere. Ha ingerdas mošavo, ha gela mavre ande murmunci, kate, ando romanicko, ha šorav e bere, da site prav kodi, kodi bere kindem, kodi glažoni bere kindem, sa ande murosuno, murodat pelas. Ujdan kodi kindem, ingerde mavre ande murmunce, kodo šavo i šavilas palamande, avri. No, so di kao, kodo šavo, ujdan kote torđol, kaj sa ande murosuno sas. Atunci gelen komrdes koshiro, hai shordem peleste avri e ber. No kadi buti chak du feridu jene janglam. Me hai kudoshavo. A podam matele, de te haru ustilo primuridei, hai avel mande pele muridei.

Vypnal Lasla, hogy te penál lesz a romnyake, a piriake, hogy te na te brit gípe, ha kád erélyesen szár, trajász, ha iszik a velasz, cidlaszket, hanem píko, hogy itt már nincs mit tenni, ez van, ezt kell szeret. Itt már nincs, nem tudsz mit csinálni kell az. Kád iszik a velasz, a vasztenca. Ha rovosz, ha pek odóst lemopre, hogy murjászva fain. Ha vikodó, dik hoz pelesztésen ez, hogy rojndesz orbiasz. Rojndesz. Mérges osz ha rojndes forbias. Dikhoz tesz komuj kádes a rakánk tuke. De na kádes az anglamandes arkana múlos az, ke dikham lesz, kana kérándine lesz. De na kádes az anglamande, hanem zuráló kárdos az lesz, kon zuráló manusz az. Kati či dičo vás preste, hoď či lesky vundia numa, či dukhal. Či dičo vás preste, hoď ho nás váloj.

Gondja se nastig reszel, kadale vorbi omanus. Na fel, kadale vorbi feri, ande gindi pe ekcera, soski kadi luma, soj kadi luma, ande so se traji saras. Sako gyes gindi sara, omaj soj kadi. Butivar kade gindi, hogy me csiha tjárav, kadi luma, sajginavav but könyvura, pekasave butja, so iskirindi, abba manusa, viandungra van a nőkávertem, but ginadem abba, tudsziek lássó zuráló luma, pekadala bútya, szituiek lássi vorba, mannáj. De csipen avkodi, hogy náj tudsa csipe, Csabi. Feripe andakodi gindintume, hogy várik a nei luma, na andai biblia vorbi száravakánik, hanem szió tudományi. O tudományi kodopen alakánik, hogy kadi luma se andes oszte szam. Andaiek cini Maj cini sas sarli ikisaj. Jákenca nastig dikel leomanus, hogy enda szoszte kergyilas kadi bári luma. Ugye kadi luma kasavi bári, manus eszki gógyasza, csiresas opre. Na? Anda kadi mekodopenav, hogy anda kancsi kergyilas kado báro bári szó, antunci akár szó sajpérel peandi kadi luma. So tu penes sai che ciaci mossi tu. So de manusiasi andica di luma, ca ci ciaci mossi.

0: Maskarutno hullamo, ohto, efta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Anglun egyeszasza, o farkas csetrovesz, o rostás csabesz, tajokunhegyesi ferovesz, sajsunenasz. Vonpai káver luma, tajpakodi vorbinasz, szojkadi luma. Ande szosztetrai száraz agyesz a dújtó kotor sajsunen.
2: Az uráli vorbas utanople, ha egy indiszt, ki mistog indisztú, ke nahoja vicsátó, ke hutyildasz, majd vojat is ajpen akadik. Zsanesz nagyon mistop hendantú. Feri, mekati, majd butci tepen a pási, ke kana hutyi lesz egy bibla, legmajang lunó lil, kana penel, haj penel, e vorba, ide lesz ki vorba, legmajang lal, nask hancsig. A tuncsig odel, peska vorbasa, anda kancsi torgyárdasz, angle váreszó. Anda kancsi kerdilasz, váreszó angle. Devleszka vorbasa. Ki kápenel, szaszt majanglal, e devleszki vorba. A tuncsig nasz kancsingé, e luma kancsinasz. Mi stophendan? O tudomány, ugyan kadipenel a kánk. O tudomány, a kánk névé, névé manusa, akkon foglalkozil. Kodala bútyasza, a szójozsanipe. Zurális a kánki luma, a névo zsanipe, szóly. Lén kadal manusa, ki bár ez zurális gódja, ki manusa a kánk. És kadala manusa, legmaj federkunk indimpe, kadala manusa le zsidovaj. Kadal manusa, bibolde, le bibolde. Kadal manusa, ket hány suttine, egy devleszki vorba, ha o névé, o névo zsanipe, szóval a kánk nagyon bár ez zurális, szí. Ket hány suttile. És ugyankodó penel egy devleszki vorba, szóval le tudósa penen. Le tudósa a kámba anglelen le biblia, ha anda kodola. Anda biblia rakene le tana, le bútya, szóval pélasz pe várekana. Anda kodol gindin pe vivon a kámba. Naj, ki odel penel naj névo, vagy naj dulmut, vagy purano, inkább kade penel, odel penel, ande krig, ande bibla, naj purani búti szó saj nevjárav. Ki szogodi szó szasz, abba szasz, pélaszpe. Odel, dele manusenge, kati búti, ta del kati gódi, ki penel, ande peszke vorbi, kassi kan, te sunel, kassi gódi, te gindil. A tuncsik penel oszuntodel, lekor renge jáka me putrav, pedig hely máturi. Napekodi hatjáról oszuntodel, kaszke jáka csidikent, perelle kasteszke le faloszke, napek adal kor revolbil, pek adal kor revolbil, kon peluma, kade, te sajdikel, o manus, szopér elpe, ta szár szasz dulmute, le puri mátur, szopir amnas palapende. Kadiluma, le devleszki, luma, andaleszki vorba tordilasz angle, ugyan kadal penle tudósa is. Angle tordilasz, eluma andak hancseszte. Ugyan kadipen a vime szártú. De mandei biblia ugyan kadipen el. Tehát naj hokai máta. E káver vorba szok tu penes mange, vime kászimas. Szászmai egy zurális bida, te tordilem. Ke vime zurális problémású szimas. Rodosz o bajo. Vime telebeslem ke. Rodosz murot halan de luma. Csirakhoz. Buta malaszaszman, but báro néposzaszma, de kodol, csidanaszma kodó, szomorú ilokamlasz. Jégdaszma, csirakhoz. Kancs, patyammangi, kancsi, csirakhoz ma. Csidikhoz, kancseszke értelmo peluma. Kodó kívánni az, kadi luma tena csoltar. Tena dukhal kancs, tena csoltar. Kana oszunto delandu muro ilo, ande muro trajo, ande ustyadasz. A tuncsig naklem, kodotrajó, kodi pácsa, kodi luma, szava, inke andumurotrajó, csiraklem, csitrai szájlem. Kadi luma kívánni a szakoneszke, te dikel vorta, te sunel vorta, te hatjárel intrigo, te saj putergyol leszke luma, te saj dikel kaszai bútya, kruja pesztár, szó csacsoj, szó naj csacsó, a tuncsik hatjárla, Peskotrajo, szosztardasz, ott szuntó delpek a díphú.
3: Sokára vorbi használni, szomorú praloró csabikám, de me kodopenaptuk-e befejezésű, hogy saj vorbi száraz pek a díbúti, zsipaj, tete hára zsipaj káli ráki. O manus, ugye, jokhar trobúje manus, ezt kete rakhagyol, vitrobújte mérel, szarvicsa csaj. De még ott open a klavor, baszatok a muro praloro, hogy ablakod i vreme, hogy oszunkto delte lelame, ke ugye manusnás tisai, trai alumasa. De muro praloro, na istare devleskén, ke csizsanaszkadó, hogy szie palomáro duma, hogy szárkai penen, hogy túlvilág. Ugye kado jóformán csizsanasz. De viszont, zsuvindomanus, ek uzsó zsuvindomanus, kon tényleg patyalando szunto del, ugye szosan eltekerel, karingo szunto del boldel, pe még trai. Szenvedi, gürcöli, hogy tavel szak, hogy ez meg kodó teári hamaszkoz. Szenvedi palatrajo. De manuska na lele szó szunto dele manus ez. Ugye káver luma sajszi vagy náj csizsanav, csiszim babonásó, de meg kodó phenav, hogy te lelame a szunto del vagy, vame ugye mérasza, majd sajki zsanasza vame, hogy szójkadó vagy, szójcsacsó vagy, szójnájcsacsó. Ádime haj baktáli tavel szogod izsénye.

Kurkodó ungrikó rádió voszasz, perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendéb lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeleni kiek pumbin, tisungarigiz radiofon.

0: Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η πρώτη μας εκπομπή στον Σεπτέμβρη. Σας περιμένουμε την άλλη Πέμπτη, την ίδια ώρα και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Γκάρτη, εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστβάν Πόρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
2: Köszöntöm a Nemzetiségek zenéje hallgatóit. Ma egy olyan népzenei előadót ismerhetnek meg, aki a hagyományos román népdalok népszerűsítésében vállalt felbecsülhetetlen szerepet. Elena Gabriela Lunke, vagy ahogy a zenevilágában ismerték, Gabi Lunke 1938. október 16-án született a Prahova megyei Vrbilov községben. Zenei tehetségét édesapjától, Dumitru Lunke-től örökölte, aki a Ploiești katonazenekar hegedűse is volt. Romi Cappuciano és Victor Gore mellett Gabi Lunke a városi lautárzene klasszikus generációjához tartozik. Édesapjával 1951-ben kezdett énekelni, 1953 után a Bajkói Munkásklub népzenei zenekarának szólistája lett. 1955 és 57 között készített először felvételeket a Román Rádió számára, ahol a Pedia Supra Case Mele a Házam felett című dallal debütált. Gabi Lunke 17 éves korában vált ismerté, amikor a Ploiești Flakra Prahové zenekar alkalmazta. 19 évesen az Elektrekord kiadó felkérte, hogy rögzítse első albumát, amelyen mindössze 4 szám volt. 1973-tól pályafutása végéig rögzítette a dalait férje Ion Onoriu zenekarával, amelyhez később csatlakozott Mieluce Bibescu klarinétos, Costel Vasilescu trombitás és a legendás cimbalmos Tony Iordache is. 1980-ban volt az első külföldi koncertje Izraelben, amelyet további turnék követtek Berlinben 1982-ben, New Yorkban 1983-ban, Párizsban és Madridban mindkettő 1992-ben. 1991-ben Gabi Lunke Ion Onoriuval együtt megszervezte Románia történetének legnagyobb városi lautár zenei koncertjét a bukaresti Dinamo stadionban. Ma két összeállítás segítségével ismerhetik meg Gabi Lunke dalait, amelyből következzen most az első.

0: nemzetiségek zenéje, válogatás a legszebb dallamokból.
1: Gabi Lunke 1993 óta teljesen visszavonult a lautár zenétől, és csak a bukaresti Pünkösdi Egyház istentiszteletein énekelt. Diszkográfiája mégis számos felvételt tartalmaz hangkazetták, CD-k és DVD-k formájában, amelyek 1959 és 91 között készültek, főleg az Elektrekord kiadónál. Pályafutása során jelentős karmesterekkel dolgozott együtt. Az 1990-es évek végén az Elektrekord felvételei eljutottak az Egyesült Királyságba is, amelyeket felkarolta a BBC rádió, a Gabi Lunke Songs from Another Time Dalok egy másik korból című albummal. 2002-ben jelölték a The Listeners Awards díjra világzenei kategóriában. 2010-ben életrajzi könyvet adott ki. A kedvelt népdal és lautár énekesnő Gabi Lunke 2021-ben hunyt el Bukarestben, miután megfertőződött a Covid vírussal. Az énekesnő 83 éves volt. Következzen most Gabi Lunke legismertebb dalait tartalmazó második összeállításunk.

A Nemzetiségek zenéje mai fél órájában egy legendás romániai népdalénekesnő Gabi Lunke dalaiból válogattunk. Búcsúzóul hallgassák meg Gabi Lunke talán legismertebb dalát, az Éveim és a Fiatalság című slágert. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: Az elhangzott műsort készítette az MTVA 2024-ben. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.